fantasztik, vagy nézik az aztán az új csász, térkál, okok, rossz kanalizáció, kiajó, kommunisztika, privatizáció, vírusi generáli, rossz demokráció, vírusi, vagy fizik, mobilizáció, priadegyobb, a szabító pedig. Stomogramom a jelenszkik, mi rohasszuk, itt a provaszom, tárja, karamba, karambi, tudtak, amit csak mindent, de vrácsai, buknyom, a dár, buda, dál, vipi, lopod, ez a vrémi, druga, titán, hát, stomogramom a jelenszkik, mi rohasszuk, itt a provaszom, tárja, karamba, karambi, tudtad, a strujen, szűzze jedno. Stomogramová jelenských mirovlaských nita pravásom dária karamba karambita tak mečku nite vráča i bubňová dár buda dál je bylo bolia za vieme druga týta dáš stomogramová jelenských mirovlaských nita pravásom dária karamba karambita tak mečku nite vráča i bubňová dár buda odlično, ajmo još jedno. Stomogramová jelenských mirovlaských nita pravásom dária karamba karambita tak mečku nite, to bi morali da iseš bak. Kad

tanul meg. Hát én elérő a te iditeokon. Priatelő, priatelő! Priatelő, priatelő! Priatelő, priatelő! Supízdú materilo! Mirnenka! Hopp, sárulja! Mirnenka! Mirnenka!

0: nem a zsangadaranik, zsangadaranik. Zsangadaranik, zsangadaranik. Zsangadaranik, zsangadaranik. Zsangadaranik, zsangadaranik. Zsangadaranik, zsangadaranik.
1: Partnerig előtt,
0: zsangadaranik, zsangadaranik.
1: Drága Médasz, Patrani!
0: Zsangadaranik, zsangadaranik. Zsangadaranik, zsangadaranik.
1: Nézd az Azsia Pespo!
2: Maga Pjevászim!
1: Nézd az Azsia Pespo!
2: Maga Pjevászim!
1: Nézd az Azsia Pespo!
2: Maga Pjevászim!
1: Moram, én oda sem mánem! Odmah da prestanem.